0: Okay. S-a blocat YouTube-ul. Nu, nu, nu, nu, merge perfect. Suntem 624 de persoane și pe YouTube. Lea! You have to wait. Ți-am dat numărul Sebi, că nu mai știu de capul meu.
1: Da, da, mi l-ai dat, l-am.
0: Hai să sunăm.
1: Bun.
0: Carmen, te pup, sărut mâna. Și lui Paulica, sărut mâna lui Paulica.
2: Alo?
1: Alo, eu ești Chivanuc.
2: Eu ești Chivanuc.
1: No, felhív tam én, hogy tudjunk magyarul jobban beszélni.
2: Igen, mert tudja az a helyzet, hogy a románul nem igen tudok úgy, hogy kell kifejezni mindent, amit kérdezett az úr. Nem tudtam.
1: Ez nem gond. Akkor még egyszer kérdem én is. Magának van egy lánytestvére, Gábor Katalin, ugye?
2: Nem, meg hanem van az unokatestvére.
1: Unokatestvére magának?
2: Igen, igen, igen. Az anyja. A leánkának.
1: Az anyja Leánkának unokatestvére magának, nem?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Vagyis
2: igen.
1: Gábor Katalin unokatestvére magának, nem testvére?
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Rendben van. Kb. Milyen évben született? Katalinra írtam.
2: Igen, igen, azt az anyja tudna megmondani csak tőlük, ugye, hogy akkoriában, amikor ő elbétette a Nevárdőbe, nagyon kicsi volt, mit tudom, 15 éves körül.
1: Igen.
2: Ha nem tudom, jó formálok, de valamilyen körül, nem tudom. Az anyja jobban meg tudna magyarázni, és az a helyzet, hogy ők onnan Delnéről, mert Delnéről származnak.
1: Igen, igen, igen, ezek az információk megvannak nekünk is. Mi, ahogy számítottuk, ők kb. 81-es születési lehet, Katalin?
2: Meg lehet. Nem tudom, pontosan nem akarok, hogy olyan mondjak, ami nem...
1: Igen, igen, kb. 45-46 év körül lehet, nem hiszem, hogy több.
2: Igen, igen, igen, igen, igen, az anyja, igen.
1: Úgy, ezen a számon magának van WhatsAppja?
2: Van WhatsAppom, igen.
1: És el tudja nekem küldni a Katalin telefonszámát, vagy a Facebookot valamit?
2: Itt az a helyzet, hogy azt akartam az úrnak az imént megmondani, hogy ők ma ugye szegény családok, érti?
1: Igen.
2: Nem voltak család. Szegény család, elmentek udvarhelyre, egy kicsi lakásuk van, az kicsi kunyóik. Sok több cigán lakik ott, érti?
1: Igen, igen, igen.
2: Nos, olyan helyt vannak udvarhely, hogy jel egyáltalán nincs egy gödörbe. Az csak úgy tudna megoldani a seglet, hogyha lehetne, hogy én oda elmenjek, személyesen meghívjam, és akkor tudnak beszélgetni. Köttetést, hogy mondjam.
1: Ti oda gondolod, neki van telefonszámja vagy valami?
2: Hát ilyen szokott lenni, mert ilyen szimpla telefonik szokott lenni, mert szegények két ilyen, nincs ilyen, mit tudom, ilyen képérintés telefon.
1: Az nem gond, ha el tudja nekem küldni a telefonszámot, mi megpróbálhassuk ma este, holnap, holnap után, mert most már, ha eltelt 30 év, még eltelt 3 hét, 3-4 nap.
0: De
1: nem
0: már épp el din copii.
2: Persze, persze, persze. Azért mondom, hogy én megadhatom, mert én lekérem azon a katár, nekem nincs meg. Azon a katársvéremtől csak én meghívtam, mielőtt nem beszéltem önökkel, meghívtam, és nem működik a számít.
1: És kb. mióta nem beszélt többet azon a testvérébe?
2: Én ne.
1: Igen, igen, maga.
2: Melyik keles?
1: Katalinna. Rég nem beszélt. Tartsa a kapcsolatot, nem tartsa?
2: Tartsunk, de így néha ritkaság, mikor így átadjuk, hogy beszélgessünk, mert egy gödörbe laknak, egy szakadékból nincs jár, érti?
1: Igen, igen, igen, értem.
2: Inkább ő szokott felkeresni minket, mikor úgy van.
1: Igen, igen, igen.
2: Busszal jönnek, de ha meglát azt, hogyha akarják, akkor el tudok menni, mit tudom, egy kocsit fogadok, elmegyek a szüleihez, elhozom idás. Olyan tudunk csinálni, hogy járva messengeren, vagy mit tudom, bejelöl minket a Leánka, és beszél személyesen. És akkor az anyja több információt le tud adni róla.
1: Igen, igen, nem baj, én akkor WhatsAppon küldök üzenetet, mi kéne nekünk, egy telefonszám, esetleg egy Facebookja, ha van Katalinnak, vagy akár mi.